A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
3: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
2: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszortan előfordulhat eső, záporeső, egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb, holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Súlyos károkat okoz a fitoplazma a zalai szőlőkben. A riasztórendszert tesztelték Zalaegerszegen, nyáron csökkent a hazai tojás termelés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 90 ezer vendéget fogadott az idei szezonban a zalaegerszegi Aqua City vízi csúszda és élménypark. A fürdőt csaknem 15 ezerrel többen keresték fel, mint tavaly, amikor valamivel több mint 75 ezer látogatót regisztráltak. Ez mintegy 20%-os növekedést jelent. A strandszezon lezárása után az elhagyott tárgyak tulajdonosait is keresik. Egyebek mellett személyi és diákigazolványok, napszemüvegek, vezeték nélküli fülhallgatók és okos órák maradtak a fürdő területén. A megtalált értékeket a zalaegerszegi sport és tanúszodában vehetik át a tulajdonosaik, írja a ZAOL. A lakossági riasztórendszer próbája miatt szólaltak meg rövid időre a szirének Zalaegerszegen. A város több pontján is hallható hang nem veszélyhelyzetet jelzett, úgynevezett morgató próbát tartottak. A katasztrófavédelem munkatársai, villanyszerelők és az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével ellenőrizték a motoros szirének működését. Az ilyen próbák során azt vizsgálják, hogy a lakosság tájékoztatás és riasztására szolgáló rendszer megfelelően üzemele, írja a ZAOL. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
3: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
2: Bejutott a Kasszás Attila díj döntőjébe Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze. A színésznő 1996 óta tagja a társulatnak, így a mostani évadban kezdte meg 30. zalaegerszegi szezonját. A díjra 4 művészt jelöltek. Az elismerést olyan színészek kaphatják meg, akik művészi teljesítményük mellett társulatuk meghatározó, közösségformáló tagjai is. A végső döntést a közönség hozza meg. A jelöltekre szeptember 15-én éjfélig lehet szavazni a Kasszás Attila díj honlapján, írja a ZAOL. Megkezdődött az intenzív szarvasvadászat a zalai erdőkben. A vadászatra jogosultak arra kérik a kirándulókat és az erdőgazdasági munkát végzőket, hogy szeptember végéig lehetőség szerint délután 4 és reggel 9 óra között kerüljék az érintett területeket. A gímszarvasok násza szeptembertől október elejéig tart, ezért ebben az időszakban a közutakon is megnőhet a vadbalesetek veszélye. Az autósoknak különösen a veszélyt jelző tábláknál érdemes lassítaniuk. Zala megyében évente mintegy 12 ezer gímszarvas elejtését írják elő a vadállomány szabályozása érdekében, közölte az Egerszegi Hírek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojás termelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
4: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
2: Időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap Nagyrécsén, miután a település képviselőtestülete májusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért 3 független jelölt indul. A jelenlegi település vezető mellett 2 kihívó méreti meg magát. A 6 képviselői helyre összesen 19-en jelentkeztek. Az 1180 lakosú településen 951 választópolgár adhatja le voksát. Egyetlen szavazóhelyiséget alakítanak ki, amely a Kossuth úton működik majd, írja az AOL. Megkezdődött a szüret a nagyradai szőlőhegyen, a fitoplazma fertőzés azonban jelentős károkat okoz az ültetvényeken. Egy helyi borászat 10 hektáros területéből 2,5 hektáron több mint 10 000 szőlőtőkét kellett kivágni. A kórokozó a szőlő aranyszínű sárgaságát idézi elő, és az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A betegség ellen közvetlen növényvédőszer nem áll rendelkezésre, ezért a terjesztő rovar visszaszorítása és a fertőzött tőkék eltávolítása a legfontosabb. A szakemberek szerint a fertőzés akár 20-50%-os termés kiesést is okozhat, írja a AOL. A költészeti és a versmondásé a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. 8. alkalommal rendezik meg a Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyt a Rózsakert Múzeumban. A résztvevők szombaton 2 fordulóban mutatkoznak be. Délelőtt a költő verseiből vagy műfordításaiból, délután pedig szabadon választott művekből adnak elő. A versenynapot este Berzevici Zoltán dalköltő műsora zárja. Vasárnap koszorúzást tartanak Szabó Lőrinc hévízi emléktáblájánál, majd eredményhirdetéssel és gálaműsorral ér véget a találkozó. A szervezők célja, hogy a megmérettetés mellett közösségi élményt is kínáljanak az irodalom kedvelőinek. Valamennyi program ingyenes. Véget ért a főszezon a balatoni hajóknál és vonatoknál, így szeptember 20-áig az utószezoni menetrend van érvényben, írja a Fonline. Budapest és a déli part között a Balaton és a Tópart Intercity óránként közlekedik. A Balaton Intercity Budapest és Keszthely, a Tópart Intercity pedig a főváros és Nagykanizsa között viszi az utasokat. Péntekenként és a hétvégeken pedig a Szitakötő interrégiója jár Budapest és Fonyód között. A déli parti bagoly vonatok sem tűnnek el teljesen. Péntektől szombatra, valamint szombatról vasárnapra virradó éjszaka 2 vonatpár közlekedik Budapest és Keszthely között. A hajók is járnak még Fonyód és Badacsony között. Ma 5 járatpár közlekedik, hétvégén pedig Fonyódról 9 járat indul. Szeptember 7-től lép életbe az őszi menetrend, vagyis szeptember 27-ig naponta 5 járatpár szállítja az utasokat. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Szeptember 5-e van szombat, túl vagyunk az első heten, visszarázódunk a régi kerékvágásba, ugyanis a nyári szünetnek vége, úgyhogy ez nekünk is szülőknek hozott egy új életet. No de a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk a Linkin Parkkal, ez az In The End.
1: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Mel C-től és Bryan Adams-től duettben érkeztek. Gondolom mindenkinek kicsit megterhelő volt ez a hét, ugyanis vissza kellett rázódni a szokott kerékvágásba a nyári szünet után, és hát ez a szülőknek is mindig egy új feladat szokott lenni. Most a hétvégén még kicsit élvezhetjük azt, hogy visszatér a nyár. Nagyon remélem, hogy ez majd az időjárásban is meg fog mutatkozni. Én hozom a legjobb zenéket, hogy biztos jól induljon a reggel. Itt lesz velem a Madison Avenue felvétel, a Don't Call Me Baby hamarosan, de most Eddie Annal és a Beautiful Things-szel megyünk tovább itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue-val ébredhettünk, ez volt a Don't Call Me Baby. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 5-e van szombat, a névnaposok, a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású angol énekese, mert hogy 1946. szeptember 5-én született, és a mai napon van a jótékonysági világnap is. A reggel témáival pedig hamarosan érkezek, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön Akon, a Dangerous-en, majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rekordközeli szezont zárt a zalaegerszegi Aqua City. A riasztórendszert tesztelték Zalaegerszegen. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 90 ezer vendéget fogadott az idei szezonban a zalaegerszegi Aqua City vízi csúszda és élménypark. A fürdőt csaknem 15 ezerrel többen keresték fel, mint tavaly, amikor valamivel több mint 75 ezer látogatót regisztráltak. Ez mintegy 20%-os növekedést jelent. A strandszezon lezárása után az elhagyott tárgyak tulajdonosait is keresik. Egyebek mellett személyi és diákigazolványok, napszemüvegek, vezeték nélküli fülhallgatók és okos órák maradtak a fürdő területén. A megtalált értékeket a zalaegerszegi sport és tanúszodában vehetik át a tulajdonosaik, írja a ZAOL. A lakossági riasztórendszer próbája miatt szólaltak meg rövid időre a szirének Zalaegerszegen. A város több pontján is hallható hang nem veszélyhelyzetet jelzett, úgynevezett morgató próbát tartottak. A katasztrófavédelem munkatársai, villanyszerelők és az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével ellenőrizték a motoros szirének működését. Az ilyen próbák során azt vizsgálják, hogy a lakosság tájékoztatás és riasztására szolgáló rendszer megfelelően üzemele, írja a ZAOL. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell és a Használd a szívedet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. Hát már mondom is, 7 óra után jön a Több mint testőr című film. Tudjuk, Whitney Houston játszotta benne a főszerepet. Az első filmes debütálása volt az énekesnőnek, és lehet, hogy az utolsó is, de ebben nem vagyok biztos. Minden esetre kassza siker volt akkor is, úgyhogy most erre tekintünk vissza. 1992-be utazunk el. Aztán 8 órakor pedig Dr. Dre jön, a rapper, azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia a zenészek új eszköze lehet, és nagyon jó fegyver, és egyáltalán nem hátráltat senkit, úgyhogy jönnek a részletek. És egy kulisszatitkot is egyébként elhoz, hogy régen is használtak ilyet, méghozzá Timbaland-del. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig Lionel Messiről fogunk beszélni, aki szögre akasztotta a cipőt a válogatottnál, úgyhogy szerintem lassan majd a klub érában is ez meg fog történni. No, de a válogatottat végig fogjuk nézni elejétől a végéig. Egyébként annyi érdekességet már most elárulok, hogy Budapesten debütált a világsztár a válogatottba, úgyhogy igen, ez van előttünk, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még biztos, hogy itt lesz velem Amy Winehouse, na meg a Savage Garden, a Truly Medley Deeply-vel érkezik most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a nap első témáját hozom, ami Whitney Houstonnal kapcsolatos. A több mint Testőr című filmben debütált, mint színésznő, és Mick Jackson írta ez a forgatókönyvet, kassza siker lett, 92-re tekerjük vissza az óránkat, ugyanis valami újdonság terült ki erről a filmről, valami újabb rekord, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz maga a szupersztár is, Whitney Houston, méghozzá a Step by Step-el majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kaszás Attila díjra jelölték Papp Lujzát. Intenzív szarvasvadászat kezdődött a zalai erdőben. Nyáron csökkent a hazai tojás termelés. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Bejutott a Kaszás Attila díj döntőjébe Papp Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze. A színésznő 1996 óta tagja a társulatnak, így a mostani évadban kezdte meg 30. zalaegerszegi szezonját. A díjra 4 művészt jelöltek. A jelöltekre szeptember 15-én éjfélig lehet szavazni a Kaszás Attila díj honlapján, írja Zaol. Megkezdődött az intenzív szarvasvadászat a zalai erdőkben. A vadászatra jogosultak arra kérik a kirándulókat és az erdőgazdasági munkát végzőket, hogy szeptember végéig lehetőség szerint délután 4 és reggel 9 óra között kerüljék az érintett területeket. A gímszarvasok násza szeptembertől október elejéig tart, ezért ebben az időszakban a közutakon is megnőhet a vadbalesetek veszélye. Az autósoknak különösen a vad veszélyt jelző tábláknál érdemes lassítaniuk. Zala megyében évente mintegy 12 000 gímszarvas elejtését írják elő a vadállomány szabályozása érdekében, közölte az Egerszegi Hírek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es olyan. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jön Whitney Houston, ugyanis szerepelt a Több mint testőr című filmben főszereplőként, és hát a 92-es film kassza siker lett, úgyhogy erről hozok néhány részletet, mert hogy egy újabb rekord is fűződik a filmhez, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Moving Too Fast-tel indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, hogy 7 óra múlva.
0: Best

Rest FM a legjobb zenék, a Több mint testőr minden idők legkelendőbb filmzenei albuma és siker musicalje lett. Whitney Houston és Kevin Costner főszereplésével készült el 1992-ben a romantikus thriller. Ez nem csak a mozikban vált kulturális jelenségé, hanem a zeneiparban is megdöbbentő rekordot állított fel, később pedig a londoni West End-en élett újjá musical formájában. A mozifilmből a globális sikerig, Mick Jackson rendezte, ebben debütált ugye Whitney Houston, mint színész, a hollywoodi sztárnak számító Kevin Costner oldalán. A kiemelkedő bevétel 25 millió dolláros költségvetéssel több mint 411 millió dolláros bevételt termelt, és Oscar jelölést is kapott. A rekordot döntő filmzenei album. A soundtrack több mint 45 millió példányban kelt el világszerte, ezzel hivatalosan is minden idők legkelendőbb zenei film albumá vált. Az album húzódala az I Will Always Love You, Dolly Parton 1973-as dalának feldolgozása, ez most azért olyan szívcsavaró, mert nemrégiben hunyt el Dolly Parton is, 14 héten át vezette a Billboard slágerlistáját, a lemezen olyan további klasszikusok szerepeltek, mint az I Have Nothing, A Run To You, vagy az I'm Every Moment. A színpadon pedig musical formájában láthattuk meg 2012-ben Londonban, West End-en. A darabot az énekesnő halála után néhány hónappal mutatták be, kivépített repertoárban a filmzene mellett olyan pluszlágerek is felcsendültek benne, mint az I Wanna Dance With Somebody, A Greatest Love Of All és a Saving All Love My For You. Hát azért ez nem semmi. Whitney Houston tudjuk, hogy valami eszméletlen énekesnő volt, és nemrégiben debütált a film is róla. Ebből megtudhattuk, hogy ő maga kérte meg a menedzserét, hogy hagyd legyen egy filmben főszereplő vagy szereplő. És így jött a megkeresés ehhez a projekthez, ami tökéletesen illett hozzá, és nem is beszélve Kevin Costnerhez, aki zseniálisan egészítette ki Whitney Houstont. Nagy páros volt ez a mozivásznon, és hát meg is volt az eredménye. Most ennyit az emlék kezésről, visszatekertük az időket a 90-es évekbe, és maradunk is ott még hozzá, szintén Whitney Houstonnak köszönhetően, ugyanis hamarosan hozom majd az ébredés és a napindítás mellé a Step by Step-et tőle, most viszont Lil Kim és Christina Aguilera közösével megyünk tovább, ez a Can't Hold Us Down most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, az El kell, hogy engedj még hozzá, Hogyan tudnék élni nélküled című filmhez készítették el ezt az átdolgozást Demjén Ferenc slágeréből, Marics Petiék, Ember Márk, Brass Bence, sokan vannak benne, minden esetre ezzel ébredhettünk, szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat, a névnaposok a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket, és ma lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású énekese, frontembere, ugyanis 1946-ban született ezen a napon, és hát szerintem rengetegen szívesen látnák még most is az élők sorai között a világsztárt. És hát tudjuk nagyon jól, hogy amikor 40 éves volt, akkor járt itt Magyarországon 1986-ban, és az is minden magyar embernek egy tök nagy élmény volt, hogy a Queen együttes itt lehetett még akkor az Átkosban, és hát nem beszélve arról, hogy készítettek egy dokumentumfilmet, és azt most felújították, úgyhogy azt is nem sokára majd lehet látni ilyen szép felújított változatban, és magát a koncertet is, amit itt adott a Queen együttes Budapesten, még annó a Népstadionban. Úgyhogy hát ezek vannak, ami a Queen együttessel kapcsolatos, és még egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé hamarosan itt lesz velem a hírek után majd Lutricia McLean és az Ain't That Just The Way.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Időközi választást tartanak a Nagyrécsén. Súlyos károkat okoz a fitoplazma a zalai szőlőkben. A költészeti és a versmondási a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak a vasárnap Nagyrécsén, miután a település képviselőtestülete májusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért 3 független jelölt indul. A jelenlegi település vezető mellett 2 kihívó méreti meg magát. A 6 képviselői helyre összesen 19-en jelentkeztek. Az 1180 lakosú településen 951 választópolgár adhat le voksát. Egyetlen szavazóhelyiséget alakítanak ki, amely a Kossuth úton működik majd, írja az AOL. Megkezdődött a szüret a nagyradai szőlőhegyen, a fitoplazma fertőzés azonban jelentős károkat okoz az ültetvényeken. Egy helyi borászat 10 hektáros területéből 2,5 hektáron több mint 10 000 szőlőtőkét kellett kivágni. A kórokozó a szőlő aranyszínű sárgaságát idézi elő, és az amerikai szőlőkabócot terjeszti. A betegség ellen közvetlen növényvédőszer nem áll rendelkezésre, ezért a terjesztő rovar visszaszorítása és a fertőzött tőkék eltávolítása a legfontosabb. A szakemberek szerint a fertőzés akár 20-50%-os terméskiesést is okozhat, írja az AOL. A költészeti és a versmondásé a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. 8. alkalommal rendezik meg a Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyt a Rózsakert Múzeumban. A résztvevők szombaton 2 fordulóban mutatkoznak be. Délelőtt a költő verseiből vagy műfordításaiból, délután pedig szabadon választott művekből adnak elő. A versenynapot este Berzevici Zoltán dalköltő műsora zárja. Vasárnap koszorúzást tartanak Szabó Lőrinc hévízi emléktáblájánál, majd eredményhirdetéssel és gála műsorral ér véget a találkozó. A szervezők célja, hogy a megmérettetés mellett közösségi élményt is kínáljanak az irodalom kedvelőinek. Valamennyi program ingyenes. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Scandalous a Mystic-től, velük ébredhettünk, és a reggeli kávé mellé 8 óra után hamarosan érkezek majd a következő témával, ami Dr. Dre-val kapcsolatos, de még nem lövök le több poént róla, viszont az óra végéig még bekészítettem pár legjobb zenét, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az a Pitbull, aki úgy néz ki teljesen, mint a Men in Black-be lépett volna be, ugyanis öltön, nyakkendő, meg minden ilyesmi, és egy hatalmas nagy trendő övezi mindezt, mert egyébként a koncertjeire így járnak bulizni az emberek, hogy öltönyben, nyakkendőben és még ilyen kopasz, sima fejbőrt is felvesznek a fejükre, és hogyha már a Men in Black előkerült, akkor a közvetlen folytatás viszont Will Smith-é, és hozzuk ennek a betétdalát. A Men in Black jön most ide a Bestre, az ébredés és a nap.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd Dr. Dre érkezik, aki most azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia a zenészek új eszköze, és egyáltalán nem árt nekik, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 8 óra után itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration is például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rekordközeli szezont zárt a zalaegerszegi Aqua City. A riasztórendszert tesztelték Zalaegerszegen. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 90 ezer vendéget fogadott az idei szezonban a zalaegerszegi Aqua City vízi csúszda és élménypark. A fürdőt csaknem 15 ezerrel többen keresték fel, mint tavaly, amikor valamivel több mint 75 ezer látogatót regisztráltak. Ez mintegy 20%-os növekedést jelent. A strand szezon lezárása után az elhagyott tárgyak tulajdonosait is keresik. Egyebek mellett személyi és diákigazolványok, napszemüvegek, vezeték nélküli fülhallgatók és okosórák maradtak a fürdő területén. A megtalált értékeket a zalaegerszegi sport és tanúszodában vehetik át a tulajdonosaik, írja a ZAOL. A lakossági riasztórendszer próbája miatt szólaltak meg rövid időre a szirének Zalaegerszegen. A város több pontján is hallható hang nem veszélyhelyzetet jelzett, úgynevezett morgató próbát tartottak. A katasztrófavédelem munkatársai, villanyszerelők és az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével ellenőrizték a motoros szirének működését. Az ilyen próbák során azt vizsgálják, hogy a lakosság tájékoztatás és riasztására szolgáló rendszer megfelelően üzemele, írja a ZAOL. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 5-e van, szombat, és ebben az órában Dr. Dre-vel foglalkozunk, aki azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze és egyáltalán nem árt nekik. Úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Sophie Alix Backstory-kkal kezdünk, ez a Groove Jam.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A 7-szeres Grammy-díjas producer Dr. Dre határozottan kiállt a mesterséges intelligencia zeneipari alkalmazása mellett. Meglátása szerint a mesterséges intelligencia nem a kreativitás helyettesítője vagy a fenyegetés, hanem az innovatív eszköz, amivel megfelelő kézben tágíthatjuk az alkotás lehetőségeit. Dr. Dre azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia ahhoz hasonlít, mint amikor anno a szintetizátorok és a dobgépek betörtek a piacra, és hát bizony féltek tőle az emberek, de azt mondja, hogy az ellenkezőek csak az újdonságtól félnek, és nem kellettől izgulni, a szintik meg a dobgépek se vették el az emberek munkáit, csak megkönnyítették. A producer elmondása szerint a zeneiparban már rengetegen aktívan támaszkodnak a technológiára, sőt, a 4-szeres Grammy-díjas Timbalandot is titkos, mesterséges intelligencia használó producerek közé sorolja. Aggályok pedig nyilván vannak bennünk, ugyanis jogi vitát is felvetez, és tudjuk nagyon jól, hogy a munkahelyeket automatizálja, úgyhogy nem véletlenül sokak fejébe van kérdőjel a mesterséges intelligenciával szembe, de úgy néz ki, hogy Dr. Dre nyugodt. Folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és jön egy olyan producer, aki bizony rengeteget használta ezt, már mint Dr. Dre állítása szerint, ugyanis Timbaland jön, a 4-szeres Grammy-díjas, méghozzá az oldalán Justin Timberlake-kel, és meghallgatjuk a Sexy Back-et most itt a Besten az ébredést és a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nelly Furtado és James Morrisons közöse, a Broken Strings. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A mai napon a Lőrincek és a Viktorok a névnaposok, Isten értesse őket, mert hogy szeptember 5-e van, és 1946-ban született Freddie Mercury a mai napon, úgyhogy 80 éves lenne a Queen frontembere. Ugye Indiába született, angol énekes, és hát zseniális, imádjuk, amit ő a Queennel közösen letett az asztalra, és nagyon sokan látnák még most is az élő sorai között ezt az embert, nem véletlenül. Egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást, csak tartok egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, infók, utána pedig Janet Jackson varázsol majd minket el, a That's the Way Love Goes-zal fog minket ébreszteni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kaszás Attila díjra jelölték Papp Lujzát. Intenzív szarvasvadászat kezdődött a zalai erdőben. Nyáron csökkent a hazai tojás termelés. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bejutott a Kasszás Attila díj döntőjébe Papp Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze. A színésznő 1996 óta tagja a társulatnak, így a mostani évadban kezdte meg 30. zalaegerszegi szezonját. A díjra 4 művészt jelöltek. A jelöltekre szeptember 15-én éjfélig lehet szavazni a Kasszás Attila díj honlapján, írja a Zaol. Megkezdődött az intenzív szarvasvadászat a zalai erdőkben. A vadászatra jogosultak arra kérik a kirándulókat és az erdőgazdasági munkát végzőket, hogy szeptember végéig lehetőség szerint délután 4 és reggel 9 óra között kerüljék az érintett területeket. A gímszarvasok násza szeptembertől október elejéig tart, ezért ebben az időszakban a közutakon is megnőhet a vadbalesetek veszélye. Az autósoknak különösen a veszélyjelző tábláknál érdemes lassítaniuk. Zala megyében évente mintegy 12 000 gímszarvas elejtését írják elő a vadállomány szabályozása érdekében, közölte az Egerszegi Hírek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojás termelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval ébredhettünk, ez volt a Hello, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd a sportrovat 9 óra után, de addig is, hogy mi lesz benne, azt hamarosan elárulom, de hozom addig a legjobb zenéket, az óra végéig bekészítettem. Curtis és Király Viktor közösét, ez lesz majd a Mehet a tánc, most pedig érkezik Madonna, és szól a Woog, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sport kerül terítékre, mindig a sportrovatban, a mai napon pedig Lionel Messiről lesz szó, aki felakasztotta a cipőt, mármint ami a válogatottságot illeti, ugyanis visszavonult az argentin válogatottól, jönnek a részletek az elejétől a végéig, ugyanis Budapesten debütált annó Lionel Messi a Puskás Ferenc stadionba. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Julio is a 1-2-3-4-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Akkor mondhatjuk teljes szívből, hogy igazán megismertük a Magyar Olaj és Gázipari Múzeumot, ha a Falu Múzeum melletti kiállításokat követően végig tanulmányozzuk az intézmény Vlass és Gyula utcai gazdag gyűjteményét is. A Páter Dombi szekcióban az az érzésünk támad, hogy több szempontból is a Legek múzeumába érkeztünk. Kérésre bemutatják a múzeum birtokában lévő kincseket, ugye rengeteg minikönyve van az intézménynek, a legkülönlegesebb mégis a Japánból származó relikvia, amely 3 darab 2x2x1 mm méretű, 16 oldalas könyvecskét tartalmaz. A barna, kék és piros borítójú példányok számítanak a világ legkisebb könyveinek. Figyelemre méltó a Várak című metszetek reprodukciót tartalmazó apróság, melyből mindössze 10 darab készült hazánkban. További Legekről a 69-ben megnyitott múzeumi kiállítások regélnek a Falu Múzeum utcában.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Magyar Olaj és Gázipari Múzeum 30 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a miskolci Pich Antal miniatűrkönyvgyűjtő klubjával és annak vezetőjével Tóth Pál bányamérnök iskolaigazgatóval. A jó együttműködés eredményeként 1987-ben megjelent a Magyar Olajipari Múzeum történetét bemutató minikönyv magyar-angol nyelven. A jó kapcsolat és gyűjtőmunka eredményeként a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum ma már több mint 1000 minikönyvvel rendelkezik különböző témakörökben. Több ritkaság is a múzeum birtokában van. A legkülönlegesebb a Japánból származó relikvia. Börtokban, illetve börtartóban 3 darab 2x2x1 mm méretű 16 oldalas angol nyelvű könyvecske található. Ezeket tekintik a világ legkisebb könyveinek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Időközi választást tartanak a Nagyrécsén. Súlyos károkat okoz a fitoplazma a zalai szőlőkben. A költészeti és a versmondási a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak a vasárnap Nagyrécsén, miután a település képviselőtestülete májusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért 3 független jelölt indul. A jelenlegi település vezető mellett 2 kihívó méreti meg magát. A 6 képviselői helyre összesen 19-en jelentkeztek. Az 1180 lakosú településen 951 választópolgár adhatja a levoksát. Egyetlen szavazóhelyiséget alakítanak ki, amely a Kossuth úton működik majd, írja a Zaol. Megkezdődött a szüret a nagyrodai szőlőhegyen, a fitoplazma fertőzés azonban jelentős károkat okoz az ültetvényeken. Egy helyi borászat 10 hektáros területéből 2,5 hektáron több mint 10 000 szőlőtőkét kellett kivágni. A kórokozó a szőlő aranyszínű sárgaságát idézi elő, és az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A betegség ellen közvetlen növényvédőszer nem áll rendelkezésre, ezért a terjesztő rovar visszaszorítása és a fertőzött tőkék eltávolítása a legfontosabb. A szakemberek szerint a fertőzés akár 20-50%-os termés kiesést is okozhat, írja a Zaol. A költészeti és a versmondásé a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. 8. alkalommal rendezik meg a Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyt a Rózsakert Múzeumban. A résztvevők szombaton 2 fordulóban mutatkoznak be. Délelőtt a költő verseiből vagy műfordításaiból, délután pedig szabadon választott művekből adnak elő. A versenynapot este Berzevici Zoltán dalköltő műsora zárja. Vasárnap koszorúzást tartanak Szabó Lőrinc hévízi emléktáblájánál, majd eredményhirdetéssel és gála műsorral ér véget a találkozó. A szervezők célja, hogy a megmérettetés mellett közösségi élményt is kínáljanak az irodalom kedvelőinek. Valamennyi program ingyenes. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jön Lionel Messi a sportrovatban, ugyanis szögre akasztotta a cipőt, ami a argentin válogatottat illeti, úgyhogy végignézzük az életszakaszát a válogatottnál, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal, na meg Marc Anthony, ugyanis az I Need To Know-val indulunk a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt!
0: Messze!

Best FM a legjobb zenék, minden idők egyik legkiválóbb labdarúgója. A 39 éves Lionel Messi Instagram oldalán jelentette be, hogy pályafutása során másodszor ezúttal véglegesen búcsút int a nemzeti csapatnak. A világbajnok támadó hálás szívekkel köszönt el, kiemelve, hogy eljött az az idő, át kell adni a helyét egy fiatalabb generációnak. Messi hosszú személyes hangvételű üzenetben mondott köszönetet a szurkolóknak, családjának és csapattársainak az elmúlt 20 évért. Az argentin zseni 2005. augusztusában debütált, éppen Budapesten a magyar válogatott ellen mutatkozott be a felnőtt nemzeti csapatban. Igaz, debütálása rendhagyóra sikerült, hiszen 47 másodperc után kiállították, 18-as messzámot viselt, ezt azért tudom, nincs egyébként ideírva, de a szerencsés számom, és ez úgy nagyon megragadt a fejemben. A pályafutása alatt 6 világbajnokságon szerepelt, melyek közül 2022-ben Katarban ért el a csúcsot, emellett 2023-as olimpiai bajnoki címet és 2 Copa Amerikát is nyert hazájának, miután a 2006-os lemondást követően mégis a folytatás mellett döntött. A válogatott csapatkapitány elképesztő számokkal távozik, 207 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 125 gólt szerzett, és 68 gólpasszt osztott ki társainak. Azért ez nem semmi. Szerintem nem csak Argentína, hanem az egész világ sokat köszönhet ennek a zseninek, Lionel Messinek, és reméljük, hogy a klubfutballt még nem most fogja félretenni és abbahagyni, és még egy picit láthatjuk, ahogy a labdával bánik, mert az valamilyen zseniális. Az ébredést meg a napindítást pedig természetesen a legjobb zenékkel folytatom, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Coolio is az 1-2-3-4-jel, tehát 1-2-3-4, megtanulunk angolul számolni, viszont a közvetlen folytatás egy másik 90-es évek felejthetetlen slágeréjé. Az E17 gondoskodik most erről, méghozzá az It's Alright-tal, most itt a Besten.

Best of a legjobb zenék. Ez volt Coolio és a 1-2-3-4, egy zseniális funky klasszikus, és funkizmus majd még hozzá a Well Hello-val, és Tiden is ott lesz az oldalukon, hamarosan jön majd a Disco Club. Most viszont egy klub klasszikust hallgatjuk meg, ugyanis Eric Fritz érkezik most itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You, méghozzá hangulat felelősként többek között majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rekordközeli szezont zárt a zalaegerszegi Aqua City. A riasztórendszert tesztelték Zalaegerszegen, veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 90 ezer vendéget fogadott az idei szezonban a zalaegerszegi Aqua City vízi csúszda és élménypark. A fürdőt csaknem 15 ezerrel többen keresték fel, mint tavaly, amikor valamivel több mint 75 ezer látogatót regisztráltak. Ez mintegy 20%-os növekedést jelent. A strandszezon lezárása után az elhagyott tárgyak tulajdonosait is keresik. Egyebek mellett személyi és diákigazolványok, napszemüvegek, vezeték nélküli fülhallgatók és okos órák maradtak a fürdő területén. A megtalált értékeket a zalaegerszegi sport és tanúszodában vehetik át a tulajdonosaik, írja a ZAOL. A lakossági riasztórendszer próbája miatt szólaltak meg rövid időre a szirének Zalaegerszegen. A város több pontján is hallható hang nem veszélyhelyzetet jelzett, úgynevezett morgató próbát tartottak. A katasztrófavédelem munkatársai, villanyszerelők és az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével ellenőrizték a motoros szirének működését. Az ilyen próbák során azt vizsgálják, hogy a lakosság tájékoztatás és riasztására szolgáló rendszer megfelelően üzemele, írja a ZAOL. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget. Tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy szeptember 5-e van, szombat, és dübörögnek a legjobb zenék, ugyanis itt van a Best hétvége, és hangulatfelelősként bekészítettem már többek között Lisa Stanfield-et, a The Real Thing-el, de itt lesz Moni Love is, az It's a Shame, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a The Road to Mandalay.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Éjjel ott várok rá Dr. Béresék átdolgozásában, és jön az a Lisa Stanfield, aki 1992. áprilisában megrendezett Freddie Mercury emlékkoncerten a Wembley stadionban előadta az I Want to Break Free-t, és hogy ezt miért mondom el? Azért, mert 80 éves lenne a Queen legendája a mai napon, Freddie Mercury, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van, úgyhogy így összefügg minden szeptember 5-éig, de most Lisa Stanfield érkezik, és nem az I Want to Break Free-vel, hanem a saját dalával, amit imádunk a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül. Jön a The Real Thing most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Hát a Viva Forever-t, hogyha lefordítjuk, ez egy spanyol szó, azt jelenti, hogy éljen örökké. És ebben a dalban viszont arról van szó, hogy emlékezünk a fiatalkori szerelmekről és az idő múlásáról. Hát ezt nem engedi el Rihanna, ugyanis ő fiatalnak tartja magát, ugyanis a legfrissebb hírek szerint az énekesnő most bulizott méghozzá szülő hazájában, Barbadoson, ahol a helyi rendezvényen láthatták a rajongók és szétszette a házat. Hát nálunk is meg fogja ezt tenni, a rövid szünet után ugyanis ő érkezik az SOS-e.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, és 11 óra után itt lesz velem az a Segi, aki bizony nagy munkában van, folyamatosan. Nem tette le a mikrofont, ugyanis júliusban jelent meg a legújabb dala, a Lookin' Lovely. Ezzel próbál most új hírnevet tenni a reggae világába, de mi nagyon szeretjük a régi dalait, és ezzel fog érkezni. Talán az egyik legnagyobb slágerével a következő órában, a Bombasztikkal hozza el majd a hétvége hangulatát.
2: I'm bombastic, really fantastic. Touch me, not me, but she says I'm Mr. O.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pánikban a hazai méhészek még sosem láttak ilyet, csapnivaló adminisztráció, több tonna gyümölcs ment a kukába, elsumákolt tipmix nyeremény, indul a vizsgálat.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
3: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
1: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a tipmix, ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól hoz tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A mai utazásunk utolsó órája következik, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Elmúlt 11, szeptember 5-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom, dübörög a Best hétvége olyan előadók társaságában, mint Segély, a Bombasztikkal érkezik majd, de itt lesz Ed Sheeran is, a She Works-el, na meg az Atomic Kitten, övéki a kezdés, a Tidy's High-jal indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, irány London és augusztus vége, és egy hatalmas nagy meglepetéssel zárult ott a nyár, mert hogy erről nem más gondoskodott, mint Craig David, aki egy kerti partin olyan hangulatba került, hogy a Notting Hill karneválon spontán megjelent, és előadta a Seven Days című slágerét a rajongók nagy örömére, és bizony-bizony hatalmas nagy ováció fogadta. Hát nálunk nem a kerti parti hangulatától inspirálva énekel most Craig David, és nem is a Seven Days című slágerét hozza el, hanem jön a Rewind most ide a Best Track.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Segély és a Bombastic. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat. A névnaposok, a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, mert hogy 1946. szeptember 5-én született, a Queen együttes volt frontembere, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. Egy rövid szünet, aztán pedig még folytatom a legjobb zenékkel, ugyanis még egészen délig én gondoskodok róluk. A Buddy Rockers-szel jövök majd vissza, és szól az I Like The Way.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Valmár, K. Kevin és Eller Junior közöse a volt pár alkalom. Hát nekem már nincs több alkalmam, ugyanis el kell köszönnöm a mai napra. Érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig. Este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá, hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá White Boy után, Slim Fitnek köszönhetően ő az állandó szombati rezidensünk. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és megköszönöm a figyelmet. Utoljára Eminem dalát indítom, ez a Lose Yourself, Viz Hall. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Óriási leépítésekre készül a német autógyártó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. Családi ünneplés után ittasan ült a volán mögé, és halálos balesetet okozott egy 77 éves férfi Tolnában, 90 helyett úgy 130-al hajtott, amikor kocsija irányíthatatlanná vált és fának rohant. Élettársa gyermekei és unokája ültek az autóban. Egy férfi meghalt, egy nő maradandó, a 7 éves gyermek pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindez 2 éve történt, most emeltek vádat a nyugdíjas ellen. Ha a dombóvári járás bíróság bűnösnek találja, börtönbe kerülhet és eltilthatják a vezetéstől. Egyre több felhő lesz felettünk, mondom a részleteket. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek szeptember 5-e van. Ma Viktorokat és a Lőrinceket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket, dél volt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután, és ezen a szép őszi délutánon is a legjobb zenékkel készültem. A mikrofonnál Béné Media, ebben az órában például jön Fergie, a Super Stereo, most pedig a Dirty Dancing.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Ladies and gentlemen.

a legjobb zenék az Around the World-el folytatjuk a francia Daft Punk 1997-es világslágerével, a duó első albumáról érkezik. A teljes dalban gyakorlatilag egyetlen mondatot hallunk, Around the World, amely ugye az album verzióban 144 alkalommal hangzik el. A dal a Daft Punk egyik legfontosabb korai sikere lett, és több ország dance listáján is az első helyig jutott, ezt szól most.

0: Beszélem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Óvatosan ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között. A főváros felé vezető sávokat ugye lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek-tó pihenő helyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenő helyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Hegyes Halom felé is érdemes figyelni, az M1-esen a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között pedig az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy több helyen lassulást tapasztalható, kitartás mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd a VIP dalát is. Ez lesz a Keresem a lányt, és Mario Winans is velünk tart. Pár perc múlva ezzel folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz áruhiány, ígérik a tojástermelők. Lengyel zarándokok újabb balesete, hadsérült Zalában. Kenőpénzért forgalmi akcióban a fedett nyomozó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Visszavetette a tartós hőség a hazai tojástermelést, de hiánytól nem kell tartanunk, ugyanakkor a takarmány beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok, illetve az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is sújtják az ágazat szereplőit. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó az éjszaka Zalalövő közelében. Hatan könnyebben megsérültek, 5 utas és a teherkocsi vezetője. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. Vélhetően későn vette észre a veszteglő járművet a teherautó sofőrje, és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Az éjszakát az Zalalövői általános iskola tornatermében töltötték. Várhatóan kora délután érkezik megért a mentesítőjárat Lengyelországból, azzal utaznak majd haza. 65 ezer forint kenőpénzért engedett át a műszaki vizsgán egy rossz állapotú autót az egyik vizsgaállomás vezetője. Egy fedett nyomozó buktatta le a férfit. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint beismerte a bűncselekményt, további vallomást azonban nem tett. Több mint 3 millió forintot, 3800 eurót, egy autót, valamint csekélymennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le otthonában. Béketervvel utaznak Moszkvába és Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén. Donald Trump a Fehérházban elmondta, új javaslat találnak elő a 4 éve tartó háború lezárására, de erről nem árult el részleteket. Csak annyit közölt, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló az államfő veje közvetíti elképzeléseiket, előbb az orosz, majd az ukrán elnöknek. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, 2-től aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután velem Béni Meddiával. 1 óra után járunk néhány perccel, és már is itt van az I Don't Wanna Know Mario Vaillant 2004-es slágere, aminek az alapja a Fugees 96-os Ready or Not című száma, amelyben Enya is közreműködött.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Bár már ősz van, az ország nagy részén 26-32 fokokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül az északnyugati északi szél megélénkül, majd néhol megerősödik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad-Vémént csomópont után aszfaltoznak a 175-ös és a 177-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Az M31-esen pedig az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják a külső sáv zárásával. Ez okozza a lassú haladást. Kitartást arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön a hősök is. Ez lesz a játszunk, és a Wanted is velünk tart pár perc múlva.

0: glad you came.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatást, hitelt kapnak kisvállalkozások, mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Átmenetileg elbúcsúzunk a 30 fokos csúcsoktól. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, a Gazdasági és Energetikai Miniszter Facebook bejegyzése szerint. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kis vállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, jelentette az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a szombati Best délután. Én Bérémet Dia vagyok, elhagytuk a 2 órát is, és már is itt a Wanted egyik legismertebb dala, amely az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig szintén nagy siker lett, többek között a Billboard Hot 100 top 3-ig jutott.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül, napsütés, tengerpart, bulik és laza éles stílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képeslap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Spirit FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M44-es autóúton például Kunszent Márton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé, a 6-os kilométernél található Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, így a külső sáv járható csak. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szalki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. 0620 5555 155, ez a hívható SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, a Delight slágere kísért bennünket, ez volt a Groovies in the Heart, ami egyébként az Így jártam anyátokkal című sorozatban is felcsendült, amikor Barney és Robin táncolt az esküvőn. Nagyon jó zenék érkeznek a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Előtte jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Christina Aguilera a Kárbassal, de jó lesz, hiszen itt lesz a Jetlag és a Spice Girls, a Honey Beast pánik dala is bekészítve, úgyhogy a 90-es és a 2000-es évek nagy kedvencei érkeznek szépen sorban. Most pedig Nelly Furtadóval folytatjuk a délután. Say it right, már a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Kaszás Attila díjra jelölték Papp Lujzát. Intenzív szarvasvadászat kezdődött a zalai erdőkben. Nyáron csökkent a hazai tojás termelés. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bejutott a Kasszás Attila díj döntőjébe Papp Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze. A színésznő 1996 óta tagja a társulatnak, így a mostani évadban kezdte meg 30. zalaegerszegi szezonját. A díjra 4 művészt jelöltek. A jelöltekre szeptember 15-én éjfélig lehet szavazni a Kasszás Attila díj honlapján, írja a Zaol. Megkezdődött az intenzív szarvasvadászat a zalai erdőkben. A vadászatra jogosultak arra kérik a kirándulókat és az erdőgazdasági munkát végzőket, hogy szeptember végéig lehetőség szerint délután 4 és reggel 9 óra között kerüljék az érintett területeket. A gímszarvasok násza szeptembertől október elejéig tart, ezért ebben az időszakban a közutakon is megnőhet a vadbalesetek veszélye. Az autósoknak különösen a vadveszélye veszélyjelző tábláknál érdemes lassítaniuk. Zala megyében évente mintegy 12.000 gímszarvas elejtését írják elő a vadállomány szabályozása érdekében, közölte az Egerszegi Hírek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojás termelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
4: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
3: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szombatot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő 3 órát, tudják, mint minden hétvégén, és érezzük együtt jól magunkat a legjobb zenék társaságában. Jön mindjárt a Vandum Project és a King of My Castle, de itt lesz majd a Bieber's, jön a Honey Beast is, most Krisztina Aguilerával indul az óra. Itt a Car Wash.
1: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szikora Róbert és a Valmar dala, a Balatoni lány. Még egy kis nyári hangulat úgy szeptember első hétvégére. Nagyon remélem, hogy azért egy kis kikapcsolódással tudják tölteni a hétvégét, vagy legalább ezt a szombat délutánt, hogy kipihenjék az első heti fáradalmakat. De egyébként milyen volt az első hét? Ha van kedvük, írják meg 0620 55 55 155. Sok helyen elindult a suli, az ovi, visszajön a régi kerékvágás. Én azért nagyon remélem, hogy tudnak egy kicsit kikapcsolódni, és jó kis zenéket hallgatni itt a Best FM-en. Én egész délután ezen leszek, hozom őket például a Bieberstől a Dübörög a házslágert, vagy itt lesz a Sikén és a Lavandoran. Most pedig a Vandum Project-tel megy tovább a délután, King of My Castle a Best FM-en. Töltsük együtt a délutánt!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Ha az ősz beköszöntével egy nyugodtabb gasztronómiai programra vágynak, akkor érdemes felírni a naptárba a szeptember 17-e és 19-e közötti Mustra Wine and Chilled. A háromnapos program kellemes ószi hangulattal, finom ételekkel, borokkal és élőzenével várja a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a belvárosi vendéglátósok összefogásával valósul meg, így több helyszínen és vendéglátó hely kapcsolódik össze egy közös élményé. Egy olyan program lehet, ahol nem kell rohanni, egyik eseményről a másikra, leülhetünk egy pohár bor mellé, megkóstolhatunk valami finomat, közben pedig élvezhetjük az élő zenét és az őszi belváros hangulatát. Ez a hétvége tökéletes lehet egy kellemes baráti vagy családi kikapcsolódáshoz. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csináltam most egy jó kis kávét, és pont azon gondolkodtam, hogy mivel töltsem majd az estét, és aztán rájöttem, hogy begyúrtam egy adag kenyeret. Még szerintem a világjárvány alatt azért elég sokan kezdtünk el kovászt etetgetni otthon, és mindenféle kenyeret sütögetni, akkor igazán nagy sláger volt. Én ezt még azóta sem nőttem ki. Néha van, hogy pár hónapig nem csinálom, és aztán úgy fellelkesülök, de valahogy hát a kovászommal még vannak problémáim. Arra gondoltam, hogy egyszer elmegyek valahova, aztán megtanulom. Ha valakinek van egyébként erre valami jó tipje, vagy kovász a kölcsön, vagy tényleg erre valami igazán jó kis praktikája, akkor írja meg a 0620 55 55 155-re. Aztán pedig rápillantottam az időjárás előrejelzése is, mert hogy például holnap azért kitehetem a kenyeremet az ablakba, egészen kellemes időnk lesz, legalábbis úgy tűnik, 25-27 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, és esőre nem kell számítani, úgyhogy akár tényleg kinti programokat is lehet csinálni. Önök mivel töltik a hétvégét? Írják meg! 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, mellé pedig Tóth Gabi dala, Sorsa Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, megy tovább a nap, és ez a hétvége is, és a leges, legjobb zenei kavalkád. A következő órában is mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Justin Timberlake és a Rock Your Body.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Időközi választást tartanak a Nagyrécsén. Súlyos károkat okoz a fitoplazma a zalai szőlőkben. A költészeti és a versmondási a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Időközi önkormányzati választást tartanak a vasárnap Nagyrécsén, miután a település képviselőtestülete májusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért 3 független jelölt indul. A jelenlegi település vezető mellett 2 kihívó méreti meg magát. A 6 képviselői helyre összesen 19-en jelentkeztek. Az 1180 lakosú településen 951 választópolgár adhat a levoksát. Egyetlen szavazóhelyiséget alakítanak ki, amely a Kossuth úton működik majd, írja a Zaol. Megkezdődött a szüret a nagyrodai szőlőhegyen, a fitoplazma fertőzés azonban jelentős károkat okoz az ültetvényeken. Egy helyi borászat 10 hektáros területéből 2,5 hektáron több mint 10 000 szőlőtőkét kellett kivágni. A kórokozó a szőlő aranyszínű sárgaságát idézi elő, és az amerikai szőlőkabócot terjeszti. A betegség ellen közvetlen növényvédőszer nem áll rendelkezésre, ezért a terjesztő rovar visszaszorítása és a fertőzött tőkék eltávolítása a legfontosabb. A szakemberek szerint a fertőzés akár 20-50%-os termés kiesést is okozhat, írja a Zaol. A költészeti és a versmondásé a főszerep ezen a hétvégén Hévízen. 8. alkalommal rendezik meg a Te meg a világ Szabó Lőrinc Nemzeti Vers és Prózamondó versenyt a Rózsakert Múzeumban. A résztvevők szombaton 2 fordulóban mutatkoznak be. Délelőtt a költő verseiből vagy műfordításaiból, délután pedig szabadon választott művekből adnak elő. A versenynapot este Berzevici Zoltán dalköltő műsora zárja. Vasárnap koszorúzást tartanak Szabó Lőrinc hévízi emléktáblájánál, majd eredményhirdetéssel és gálaműsorral ér véget a találkozó. A szervezők célja, hogy a megmérettetés mellett közösségi élményt is kínáljanak az irodalom kedvelőinek. Valamennyi program ingyenes. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek. Itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Eminem és a Drew Slim Shady, szerintem pont ilyen, úgyhogy már érkezik is. De csak is a Shaft és a Mucho Mambo Sway után. Justin Timberlake pedig nyitja is az órát. Jön egy kis tánc és a Rock Your Body. Szép napot!
1: 88.9 Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

88.9 Best FM a legjobb zenék. Már is 5-éhez érkeztünk, szeptember 5-éhez, amikor is a Lőrincek és a Viktorok ünnepik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket, és ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ettől a naptól kezdve már nem lesz olyan jó a pörögdinnye, bár én azért szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Egyébként a születésnaposoknak, évfordulósoknak is sok boldogságot kívánok a mai napra. 1847-ben született Jesse James, amerikai bűnöző, a vadnyugat egyik leghírhettebb banditája. 84 éve hunyt el Móri Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő. 1946-ban született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. 40 éve a Dire Straits részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat nyert. Ma van a Szalonna világnap, az Elkésés napja és a Sajtos Pizza világnap is. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, így nyugodtan megteheti. Én pedig zenélek egy kicsit, és táncolhatunk, hiszen jön a Seft és a Mucho Mambo Suey a Best FM-en.

88.9 Best FM a legjobb zenék. A szeptemberi programok között a közösségi események is fontos szerepet kapnak. Szeptember 12-én rendezik meg ugyanis a kertvárosi vigasságokat az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Az ilyen rendezvények egyik legnagyobb értéke, hogy nem feltétlenül kell különleges programot keresnünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Elég lehet egy közös délután a családdal, barátokkal, vagy akár a környék lakókkal.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Bizonyám, a következő órában is a legjobb, legfelejthetetlenebb slágerek várnak ránk, úgyhogy mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Michael Jackson és a Remember the Time. És zenél az Airi Mafia is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rekordközeli szezont zárt a zalaegerszegi Aqua City. A riasztórendszert tesztelték Zalaegerszegen. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 90 ezer vendéget fogadott az idei szezonban a zalaegerszegi Aqua City vízi csúszda és élménypark. A fürdőt csaknem 15 ezerrel többen keresték fel, mint tavaly, amikor valamivel több mint 75 ezer látogatót regisztráltak. Ez mintegy 20%-os növekedést jelent. A strandszezon lezárása után az elhagyott tárgyak tulajdonosait is keresik. Egyebek mellett személyi és diákigazolványok, napszemüvegek, vezeték nélküli fülhallgatók és okos órák maradtak a fürdő területén. A megtalált értékeket a zalaegerszegi sport és tanúszodában vehetik át a tulajdonosaik, írja a ZAOL. A lakossági riasztórendszer próbája miatt szólaltak meg rövid időre a szirének Zalaegerszegen. A város több pontján is hallható hang nem veszélyhelyzetet jelzett, úgynevezett morgató próbát tartottak. A katasztrófavédelem munkatársai, villanyszerelők és az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével ellenőrizték a motoros szirének működését. Az ilyen próbák során azt vizsgálják, hogy a lakosság tájékoztatására és riasztására szolgáló rendszer megfelelően üzemele, írja a ZAOL. Veszélybe sodorta a hazai méh állományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, később észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre. Elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, de számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Holnap többnyire napos időnk lesz. A nappali maximum hőmérséklet 25-28 fok lehet. Éjjel 11-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elmúlt 5 óra és pár perccel, úgyhogy bele is húzzok a szórakoztatásba. Ez a 88.9 Best FM, én Majoros Rita vagyok. Mindjárt hozom Michael Jackson, Remember the Time dalát, de jön majd Craig David is Sting-el és a Rise and Fall. Gadzsó pedig már nyitja is az órát itt a So Many Times, én pedig szép hétvégét kívánok.
3: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Magyar orvosi Jemenben szeptemberben újra találkozhatnak a Kultúrák találkozása könyvtárunkban programsorozattal, méghozzá egy újabb előadáson. Ezúttal egy különleges úticél Jemen felé veszik az irányt. A vendég dr. Sillei Lajos, aki közel 20 évet élt és dolgozott Jemenben orvosként. Előadásában személyes élményein és tapasztalatain keresztül mesél majd az országról, az ottani kultúráról és vallási sajátosságokról, valamint arról is, milyen az egészségügy helyzete az országban. A magyar tudósítók között elsőként írt Jemenről Utazások és gyógyítások Jemenben című könyve az előadás során fontos szerepet kap. A programot időszaki kiállítás is gazdagítja. Ékszerek, ruházati darabok, lámpások és számos más Jemenhez kapcsolódó különlegesség segítségével még közelebb kerülhetünk ehhez az izgalmas országhoz. Vegyenek részt ezen a különleges utazáson. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit szeretettel szeptember 7-én, hétfőn 17 órától a Jemen Kultúrák Találkozása könyvtárunkban programsorozat következő állomására és utazására a De Ferenc megyei és városi könyvtárba. Jó szórakozást hozzá!

0: ahol az 56-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk. Ezek a napok lehetőséget teremtenek arra, hogy a történelem ne csupán tankönyvi esemény legyen, hanem személyesebb módon is kapcsolódjunk a múlt fontos pillanataihoz, itt Zalaegerszegen is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, viszont elbúcsúzom már önöktől. A délutánt innen most már White Boy viszi tovább, hiszen 6 óra után beindul a Night Shift. Én holnap délután jövök 3-kor, addig is mindenkinek minden jót. Köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszont!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Sok helyre hívták a tűzoltókat a viharos szél miatt. Légi bemutatón zuhant le egy vadászrepülő Görögországban. Jövő hét elején melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében nem a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Vadászrepülő zuhant le egy légi bemutatón Görögországban Athén mellett. Azt egyelőre nem tudni, mi történt az F4 Phantom bombázó két pilótájával. A helyszínen készült videón fekete füst gomolyog pár száz méterre a légi bemutatót figyelő tömegtől. Arról sincsenek hírek, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Az embereket arra kérték, hagyják el a területet. A mai néhol esős idő után holnapra több napsütést ígérnek, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én Whiteboy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjéjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Fabi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 millióból fejlődhetnek turisztikai kisvállalkozások, több mint 24 ezeren futnak holnap a Budapest félmaratonon, hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Nevezési rekord a Wizz Air Budapest félmaratonon, holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Újabb túlélőket találtak a nepáli áradások után. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása. Ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnyi csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfogházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. 3 közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki szeptember első hétvégéje, ami azt jelenti, hogy elkezdődött a suli, az ovi, és a többi, és a többi, és a többi, a szülők pedig fellélegeztek. Most pedig búcsúzzunk el a szombattól, jön DJ Sammy és Luna közösen.
3: Ez a Night Shift,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. So, sisters, let me hear you.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Eljött az idő, amire minden szülő várt. Elkezdődött az iskola, elkezdődött az óvoda, és Istenem, mennyire jó érzés volt az, amikor a gyereket kipakoltuk ennél a helynél, és azt mondtuk neki, hogy délután találkozunk. Visszakaptuk egy picit az életünket, visszakaptuk az időnket, és kifújhattuk magunkat. És most is ugyanezt tehetjük a legjobb zenékkel, hiszen most jön a The Sound Lovers, ez a Runaway.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Időutazásra fel, hölgyek, urak, méghozzá a legstílusosabb fajtából. Érkezik 2001 abszolút klub himnusza. Eve és Gwen Stefani közöse. Ezt kérem szépen a Let Me Blow Your Mind. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az együttes, aki megcsinálta annó a Don't Light. Nagyon sokan tudjátok, ők a Black Eyed Peas, de hogyha már ezt megcsinálták, akkor már tényleg elmondhatták, hogy valójában mi történt annó, hogy Fergie kivált tőlük. De erre szerintem soha nem derül fény. Na mindegy is, induljon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Házakra, vezetékekre, kocsikra döntött fákat az erős szél. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti fűvészkertben. Jövő hét elején melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. Az őszi országos kaktuszkiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek annyira hasonlítanak a környező sziklákra, hogy a növényevő állatok gyakran észre sem veszik őket. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szépen haladunk a vasárnap felé, szépen haladunk előre. Mondjuk nem csoda, ilyen jó zenék mellett egyszerűen repül az idő. Most az isteni Beyoncé kezdi ezt az órát. Ezt kérem szépen, a Naughty Girl.
3: Ez a Night Shift, a

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy igazi mérföldkő a hip-hop és az R&B történetéből. Letisztult alapok, fülbemászó ének és az a hamisítatlan New Yorki vibe. Dőljünk hátra és élvezzük a dallamokat. Érkezik Press Michael-től a Ghetto Superstar.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt az ideje kis stílusos fülbemászó elektropopnak. Hagyjuk hátra a gondokat és induljunk el a helyes irányba. A gossippal következik a Move in the Right Direction.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a Fatboy Slim korbácsolta fel a hangulatot, és elég jól is sikerült neki, hiszen ez volt a Rockefeller Skank. Viszont most a folytatásban nem lassítunk, sőt, egy picit dallamosabb, de attól függetlenül bulis sláger érkezik nálunk. Ez a Matchbox 20, How Far We Come. Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi nosztalgikus hangulat érkezik a buli huligánoknak, hiszen egy örök darab, egy igazi klasszikus érkezik nálunk, ami nem más, mint a Fragma és a Tokas Miracle. Na, hát akkor szerintem élvezzük, és jöjjenek azok az emlékek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Nem lesz áruhiány, ezt ígérik a tojástermelők. Több mint 24 ezeren indulnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
3: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
2: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, viszont mi nem lassítunk, hanem folytatjuk a legjobb zenékkel. Most kérem szépen, a Nickelback kezdi ezt az órát, bár igaz, hogy elég megosztóak az egész világban. Jön a Photograph!
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és most segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, akik egyszerűen nem értik, hogy kit, mikor és miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, most kérem szépen, azaz holnap kérem szépen, Zakariás névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Beákat, a Csanádokat, a Beátákat, a Harkányokat és a biztonság kedvér, az Idákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap köszönsd fel így vagy úgy, ennyi. Na meg persze hallgasd a Best FM-et, hiszen most jön Kenny Dope, ez a The Bomb.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Enesztézsa anno eldöntötte, hogy meg fogja bosszulni azt, hogy mindenki visszautasította. Hol azért, mert alacsony volt, hol azért, hogy maradjon inkább a táncnál és a háttéréneklésnél, hol pedig azért, mert azt mondták, hogy egyszerűen egy ilyen mélyhangú előadóra, főleg egy úgymond szingli énekesnőre nagyon nincs szüksége a világnak, de ő bebizonyította, hogy igen, now, jön a One Day in Your Life.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Backstreet Boys után egy kicsit gyorsítunk a hangulaton, fel a kezeket a magasba, és álljunk neki nagyon vadul csápolni, megugrálni, megpartizni, hiszen jön Denzel, és a Pump It Up!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, hogy indul szeptember első szombatjának utolsó órája. Bizony, bizony, ami persze tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, Armin van Helden kezd, ez a My, My, My.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és kérem szépen, nagyon jó hírekkel szolgálatok. 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, úgyhogy egy tök jó nyári nap, élvezzük ki minden egyes sugarát a napocskának, én azt mondom. Na meg a legjobb zenéknek is, hogy de micsoda hang jön most a folytatásban. Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy igazi hang, egy csodálatos nő és egy elképesztő kisugárzás érkezik most nálunk, kevéssel 11:30 után. Ő nem más, mint Sophie Ellis Baxter, és az a dal, ami a frissen szakítottaknak szól, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig persze, hogy hozom a legjobb zenéket. Most kérem szépen, Akon érkezik, és a Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra csatlakoztok hozzám. Addig is mindenkinek minden jót, meg amit ilyenkor szoktam mondani. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.